Odíliam se, moja Vílo. Bóg da nám bude v družbu. Plač i suze i moju tužbu, da by znala, moja Vílo. Odíliam se a neviem, komu ostavljam ličce bílo. Pokleti je služba, milá, koju ti sam ja činio, a sad sam ucvilio. Ostaj s Bogom, moja Vílo. Odíliam se. Putovaje, uzdihaje i srdačcem svaki danak, a na oči moje sanak dat ne pride, moja Vílo. Odíliam se.